0: megint az a Karl Lagerfeld, de mondtam, hogy szigorú van. De nem hálad is, hogy is van. Hát rágni, mert ez a ritka. Ez szűr fő, mert...
1: One, two, three.